Wanya wala. Rapan mendende. Inil 520 wanyu dem. Boyin 400 bi. Yes sir. Tout kere jine sen aéroport on do pan. Ngar la ilan an way meka do eseni. Check. Kajiga koy ñoo ñoo kem madona seni. Wargal.